Gambia, tiens. Gambia, tiens. Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Seketa, seketa, tiens. Seketa, seketa, tiens. Seketa, seketa, meketa, meketa, gamba. Seketa, seketa, gamba. Meketa, meketa, gamba. Seketa, seketa, Gambia, tiens. Yeah.